0: awalam yarau ila toiri paukohum.
1: Paukohum tong dipaukeun. Paukohum.
0: Paukohum.
1: Paukohum ha.
0: Paukohum.
1: Sop tahan, tahan. Nek sopati wayak bidna.
0: Paukohum sopati wayabekin payab.
1: Wayak bidna.
0: Wayak
1: bidna.